0: mogul felső.
1: Eddig köpott.
0: Köpott.
1: Felszedi alta. I'll be transporting the mail to the jail.